Dek ana mai ayah adik seneram makanya dek. Dek ana mai ayah adik seneram makanya dek.